mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrál. Nobody's home, I'm all alone, guess I just sit in.